0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

0: Diétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Diétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: nyugodt, békés sziget az internet tengerében.
1: Relax.
2: Four.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Poptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
2: 3 a magyar igazság és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
2: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától és

0: gazda, Hajcsár Attila.
1: A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitai Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitai Gáborral.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitnek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral. Szeptember 11-én péntek.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulata. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: a Hajcsár Attila.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán a neten.
0: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Pakeritek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Kulcser Attila.
1: Poptarisznya.hu. Egy nyugodt, békés sziget az internet tengerében.
2: Relax.

0: egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Kellemes napot mindenkinek! Újra eljött az ideje, hogy meghallgassuk egy felejthetetlen év hatalmas lágereit négy igazi egyvelekben itt a Mixaktákban. A mixmester most is Orbán DJ Mix Tamás, a műsorvezető pedig... Mai adásunkban majdnem negyed évszázadot ugrunk vissza az időben, hogy felidézzük egy olyan év slágereit, amelyben például két német fiatalember szívét, lelkét beladva kezdett bele a slágergyártásba. A Modern Talking mellett ebben az esztendőben indult be igazán a pop királynőjének karrierje is. Madonna slágerének dúdolása mellett ekkortájt mindenki azt próbálta megfejteni, vajon miről is énekel az osztrák ópusz? És ebben az évben nyomozhattunk együtt a Beverly Hills-i zsaruval, Axel Folival. Nos, ez az év 1985.
1: Ez jó.
0: Az európai popzenét nézzük, bátran mondhatjuk, 1985 a Modern Talking éve volt. Dieter Bohlen, Thomas Anders. Lehet őket szeretni, lehet őket nem szeretni, de nem elismerni nem lehet, mert fantasztikus dolgot alkottak. A mai napig is a retróban a legfőbb támasza a díszjokéknak a Modern Talking dalok sokasága. Thomas egyszer járt Magyarországon, és egy felejthetetlen házi buliban voltunk mindketten, de erről többet nem szeretnék beszélni. A You're My Heart, You're My Soul című dal a duó számára is meglepetésszerűen 1985-ben hirtelen nemzetközi sláger lett. Dieter Bohlen önéletrajzában például a következőket írja első szerzeményükről, bevallom, nem tudtam, hogy egy világsikert írok. Így a szöveget ugye egy fél perc alatt hoztam össze. Thomas is körülbelül ilyen komolyan vette a dal feléneklését. Talán épp ez a lazaság, vagy a sokat kritizált, túlságosan is egyszerű és egymáshoz hasonló dallamok tették a Modern Talkingot máig kereskedelmileg is a legsikeresebb német popcsapattá. De nem csak zenéjükkel keltettek feltűnést. Bizonyára emlékeznek még Thomas Anders színes bő zakóira, hullámos, váligérő fekete hajára, vagy Dieter Bohlen jellegzetes hajára. Ha nem sikerült az emlékeket felidézni, talán a dalokban segítenek. Főképpen az első nagysláger, a You're My Heart, You're My Soul jön ez is. És persze itt lesz velünk az első mixben Madonna és a Duran Duran is 1985-ből.

A mixaktákban ezúttal tehát a 80-as évek közepén járunk, abban az évben, amikor feltűnik egy 17 éves fiatalember minden idők legfiatalabb teniszezőjeként a Wimbledoni Grand Slam tornán. Ő volt Boris Becker. De más sporttörténetileg fontos esemény is történt ebben az esztendőben. December 3-án ugyanis megszületett Cseh Laci remek úszónk, és fő riválisa az amerikai Michael Phelps is ebben az évben látta meg a napvilágot. Ugyanúgy, ahogy a Tetris nevezetű számítógépes játék, amely rögtön millió kedvencévé vált. 1985-ben választják Mihail Gorbacsovot a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkárává, és ebben az esztendőben tartják az első Live Aid koncertet az afrikai éhezők megsegítésére, ahol többek között fellép Eric Clapton, Paul McCartney, Elton John, Madonna és a Queen. A mozikban Mindenki a visszajövőbe című filmet nézi. De ekkor rendezi Timár Péter az Egészséges erotikát, és bemutatják a Szerelem első vérig című mozit is. Az árak továbbra is emelkednek. A postai szolgáltatásoké például csekké 84%-kal, viszont ekkor vezetik be a gyedet, a szülési szabadság időtartamát pedig 2 évre emelik. Felavatják az M5-ös első szakaszát Úcsáig, és megnyílik a Petőfi csarnok. Benne pedig szeptemberben kitárja kapuit szombatonként a Csillagfény diszkó. Ez volt az első olyan klub, amúgy szombatonként 4000 emberrel, ahol a főszerep a DJ-ké volt, Éliás, Dvoracek, Bétót. A zenekarok pedig egy-egy számmal szerepeltek csak, viszont nagyon szerettek volna ott lenni szinte valamennyi bulin, ez nagyon fontos volt a számukra. Szandráé volt 1985, a Maria Magdalena 21 országban volt első a slágerlistákon. A második mixben Szandra mellett jön a Tarzan Boy Baltimore-ával. Eltöltünk egy éjszakát Bangkokban, a One Night in Bangkok egy közepes sikerű musical egyetlen, de óriási slágere. És itt lesz velünk még ebben a részben minden idők legjobb lábú nagyja, Tina Turner.

0: és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixokták. Bítót László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. A Mixakták mai adásában 1985 külföldi sikereit gyűjtöttük össze. De ebben az évben nem csak Madonna vagy a Modern Talking slágereire táncolhattunk. Szép számmal születtek hazai, fülbemászó dallamok is. Balázs Fecó már ekkor tudta, hogy
3: változnak az évszakok,
1: de a Neoton csak hajtogatta.
4: Nyár van.
1: Persze, ha nyár van, akkor Afrika.
5: Csak a jó meleg Afrika, ott
1: és hogy hol volt Pataki Attila ebben az évben, nem fogják elhinni. A prognózis szerint
6: tele van a város szerelemmel,
1: és közben az Erkó elbizonytalankodott.

0: Miközben Robita szerelem tette bolondá, addig a legtöbb embert az őrítette meg, hogy egyszerűen képtelen volt kitalálni, vajon mit énekel a most következő sorában az Opus. Hervig Rudisser, az osztrák Opus énekese szerint az általuk legjobban utált dal lett az Opus egyetlen egy igazi nagy világslágere. Hát ilyen az élet, ahogy szokták volt mondani. Nos, 1985-ből ebben a mixben lesz még Cool and the Gang, Tears for Fears,
1: aha,
0: és Stevie Wonder.

Az 1985-ös aktát lapozgatjuk mai adásunkban, melynek első mixében már elhangzott egy bizonyos Madonna Louise Veronica Like a Virgin című dala, és hamarosan jön Ain't of the Groove című slágere is. Nem véletlenül szerepel két számmal is a mai mix aktákban Madonna. 1985 volt ugyanis az az év, amelyben a pop királynőjének karrierje igazán beindult. Ebben az esztendőben ugyanis 5 dallal is szerepelt a Billboard 100-as listáján. Az azóta 7 Grammy-díjjal kitüntetett énekesnő, színésznő, táncosnő, írónő, és még sorolhatnám, mi minden csinált az elmúlt 25 évben, szóval Madonna, mielőtt beírta volna magát a rock történelmébe, és megszabadult volna néhány felesleges ruhadarabjától, komoly katolikus iskolában tanult, ahol apácák nevelték. A középiskolában nem csak pompom lányként, de igen jó tanulóként is kitűnt 140-es IQ-jával. A suli mellett zongorázni és táncolni tanult, sőt, a Michigani Egyetemen folytatta is tánctanulmányait, amit aztán nem fejezett be. Később New Yorkba ment, ahol pincérnőként dolgozott, sőt, a megélhetésért néhány aktfotót is elvállalt, ami perce később nagyon sokat ért a férfi magazinoknak. Háttértáncosként került a szórakoztató iparba, ahol aztán ének tudására is felfigyeltek, és 1983-ban megjelent első albuma Madonna címmel. A mai első mixünkben hallott Like a Virgin című dalával lépett fel az MTV első zenei díj kiosztóján, nem is akárhogyan. Esküvői ruhában kihívó tánccal sokkolta a konzervatív, idősebb generációt, és szerzett több millió fiatal rajongót. Most tehát az Into the Groove című szerzeményt hallgatjuk meg többek között a Beverly Hills-i Zsaru című film Grammy jelölést érő instrumentális zenéjével, és a Bad Boys Blue első igazi slágerével együtt a mai utolsó mixünkben, 1985-ből.

0: Mai időutazásunk 1985-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető a viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixakták. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Mixakták. Nincs megállás. És most a műsor, amire vártak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Eljött az ideje, hogy egy újabb aktát nyissunk ki, itt a Mix aktákban. A mixmester ezúttal is Orbán DJ Mix Tamás. A mikrofonnál pedig változatlanul... A remek zenék mellett a mai adásunkban rengeteg égetően fontos kérdésre is keressük majd a választ. Ezúttal ugyanis egy olyan évbe repülünk vissza, amelyből kiderül, milyen egy igazi gangster paradicsom. Megtudhatjuk, hogyan ünnepel a Fan Factory. És azt is kinyomozzuk, hogyan lett Cserháti Zsuzsa klasszikusából német technós láger. Egy valamire azonban ez év slágereit hallgatva sem sikerült fényderíteni. Vajon mit akar mondani nekünk Scatman John? És hogy melyik évről van szó, amelyből megpróbáljuk megkeresni a kérdésekre a választ? Nos, az év 1995. Ritkán fordul elő a rock történelmében, hogy valakiből 52 évesen lesz világsztár. A kaliforniai John Larkinnel, azaz Scatman Johnnal mégis ez történt. Persze ne úgy képzeljék el, hogy 50 éves korában hirtelen felindulásából feladta addigi asztalos munkáját, és székek helyett slágereket kezdett el gyártani. Nem. Scatman John már 12 éves kora óta zongorázott, és egész életében jazz muzsikusként kereste kenyerét. Mivel John kiskorától kezdve erősen dadogott, inkább zongorázással próbálta kifejezni mondani valóját. Több újságíró szerint Scatman olyannyira dadogott, hogy a vele készült interjúkban nem egyszer problémát okozott egy-egy mondat befejezése. Amikor 1990-ben Berlinbe érkezett, néhány producer segítségével sikeresen ötvözte a scat stílust, amely egy speciális éneklési forma a jazzben. Az akkor Európában futó Eurodance stílussal tette mindezt, és Scatman című számával berobbant a slágerlisták élére. Több mint 6 millió lemezt adott el. Saját sikerét abban látta, hogy szerinte legnagyobb gyengeségét, a dadogást sikerült legnagyobb erényévé tenni. Scatman stílusa nem csak Európát hódította meg. Japánban Scatman babákat gyártottak, telefonkártyákat és kólás dobozokat díszítettek arcképével. A sikert sajnos nem élvezhette sokáig. 1999. decemberében ugyanis súlyos betegség következtében elhunyt. Az első mixel, amelyben jön többek között a La Bush és a Rednecks is, egy kicsit Scatman Johnra is emlékezünk majd itt a Mix aktákban.

Mai időutazásunk során 1995-ben járunk. A mixaktákat hallgatják a kedves hallgatók, és ebben az évben 1995-ben Michael Schumacher hatalmas küzdelemben megvédi bajnoki címét, és így már kétszeres világbajnok lesz. Ausztria, Svédország és Finnország belép az EU-ba, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szerbia pedig aláírja a Daytoni békeszerződést, és ezzel lezárul a délszláv háború első szakasza. Itthon az akteleki cserkőbarlangot a világörökség részévé nyilvánítják. Székesfehérváron pedig felavatják az IBM első kelet-európai merevlemez meghajtó üzemét. Göncz Árpádot másodszorra is államfőnek választják, és immár átkelhetünk a 16 milliárd forintért épült Lágymányosi hídon is. Megismerkedünk a bokros csomaggal, miközben a benzin átlépi a lélektani határnak tekintett 100 forintos árat. Az élet mindig drága. Ez a címe Bruce Willis főszereplésével a második legtöbb bevételt hozó filmnek 1995-ben. Ezt előzte meg a Toy Story, az első egész estés teljes hosszában számítógép által megalkotott film. És ha már a filmeknél járunk, ebben az évben született Coolio, Gangster Paradise című sikere is, ami a Michelle Pfeiffer főszereplésével készült Veszélyes kölykök című film betétdala volt, és amelyért az amerikai rapper Grammy-díjat kapott. A nem éppen makulátlan erkölcseiről ismert Coolio állítólag azért választotta ezt a művész nevet, mert egyszer, amikor az utcán énekelt, odalépett hozzá egy járókelő, és azt kérdezte tőle: mi van? Coolio Iglesiasnak képzeled magad? Na jó, azért ezt ne vegyék komolyan, de azt annál inkább, hogy milyen remek dalok születtek még 1995-ben.

0: megállás nélkül. Mix Octave, B. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu A 90-es évek közepének remek külföldi dalai mellett természetesen visszaemlékezünk egy kicsit az akkori magyar slágerekre is itt a Mixaktákban. 1995-ben vált Kozsóból Szomorú Szamuráj. Ákos pedig mindannyiunk örömére indián táncot járt.
3: Ez egy indián tánc, és én elhiszem, hogy benned is ég az a lány.
1: Míg a Badödőnek aszpirinre volt szüksége, addig az Animal Cannibal szerint a legszebb foglalkozás
4: a takarító nő, takarító nő, takarító nő.
1: Charlie ebben az évben is igencsak fontos tanáccsal látott el bennünket.
5: Az légy, aki vagy, érezd jól magad.
1: A Republic pedig kergetett.

Mindezen dalok mellett persze jól megfért a rádióban Diana King első sikere, a Shy Guys, ami a Bad Boys című film zenéje volt. A 14 testvérrel megáldott jamaikai énekesnő a legjobb helyen nőtt fel ahhoz, hogy világsztár lehessen. A szomszédja ugyanis Bob Marley volt, akinek lányához igen jó barátság fűzte, így nem csoda, hogy hamar felfedezték. Úgyhogy mi is fedezzük fel most a harmadik mix segítségével, mire táncoltunk még 1995-ben.

egy rejtélyre szeretném a fényt deríteni az utolsó mixünkkel itt a Mixaktánkban. Manapság a feldolgozások korában már fel sem tűnik senkinek, hogyha két dal nagyon is hasonlít egymásra, sőt, talán teljesen azonos a dallamuk. De nem volt ez mindig így. 1995-ben többen is felkapták a fejüket, amikor meghallották a rádiókban egy német diszjoké Tears Don't Lie című számát. Valószínűleg önöknek is ismerős ez a dallam. Talán innen?

többen már is lopással vádolták a Marco nevű német lemezlovas, de kicsit büszkék is voltak, hogy ezúton is híres lett egy magyar dallam. Nos, az igazság az, hogy lopásról szó sincs, maximum feldolgozásról. De még csak nem is a Cserháti dal feldolgozásáról. Mindkét szerzeménynek ugyanis közös őse van. Címe Soleado, ami szöveg nélkül szerepelt az olasz Daniel Santa Cruz 1974-es kislemezén, de igazán híresé az amerikai énekes Johnny Mathis tette.

0: dallam és meg annyi sláger. Nem csoda tehát, hogy sokszor az az érzésünk, ezt már hallottam valahol. Nos, a mai utolsó mixünk, mint az 5 számát, én biztos vagyok, már hallották valahol. Ha máskor nem, talán éppen 1995-ben.
1: Seconds.

0: Mai időutazásunk 1995-be repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető Bíbót László. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixakták. Bíbót László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Mixakták. Nincs megállás.
0: Poptarisznya.
2: Sláger után.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: gazda Hajcsár Attila.
1: Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archivum.hu/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hallgassa ön is a legendás poptarisznya internetes változatát.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Három a magyar igazság és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Best of Disco. Best of Disco különkiadás.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco különkiadás Hargitay Gáborral a poptarisznya.hu-n.
0: Kalandozások a 80-as és 90-es évek diszkó és dance zenei világában.
1: Szeptember 18-án 20 órától Best of Disco külön kiadás Hargitay Gáborral.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!
1: Follow me to a point of no return.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Pokeritek 33-as és 45-ös fordulata. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: hozzá Hajcsár Attila.
1: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
0: Bétósó.

tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a poptarisznya.hu. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya Poptarisznya.
2: Yo, hey, check this out.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok épp. Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n.
1: 3 a magyar igazság, és 30 a ráadás.
2: Igen, ez lesz a 33. adás.
1: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt,

0: világot, békés sziget az internet tengerében. Relax.
1: Hogyan lehet jósolni vízcsobogásból? Tölgyfalevél susogásából? Csak az égiek tudják.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: játszotta, máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulata. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Pakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától

0: Három a magyar igazság, és 30 a ráadás.
1: Igen, ez lesz a 33. adás.
0: Bakelitek 33-as és 45-ös fordulaton. Nyárzáró Music Story. Benne a 33. Bakelit Party László Zoltánnal és Valla Sándorral szeptember 11-én pénteken 21 órától